0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hey, it's Zitsu.
5: Hello, I'm Jennifer Lopez.
6: Hi, this is Shakira.
7: Lego.
8: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
9: Hey, what's up? It's Becky G and you are on
10: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: Hi, I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Welcome to the dance.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Slager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. My love for surrender.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: It is 90s, 2000s, Music Radio.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen. Megérkeztünk. Ez az.

0: Super DJ Rádió.
1: It is 90s, 2000s music radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

for the real.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: It is 90s Music Radio.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, kattanj rá!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Rádió, kattanj rá!

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 14 óra van.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Sziasztok, kedves emberek, mindenkinek kellemetesen jó délután kívánok. Ezek kicsit borongósak, de szerintem kellemesen nyári kedd délutánon. Ma már a Boriska, hallottjátok a kellemes zenéket, ez itt a Vakarics, megkezdjük a napi zavargást, úgyhogy fegeződjünk, szerintem meg remélem zavarok is. Mi viszont szállam, mi jó tesmival kívánok, mindenkinek jó szórakozást.

Show. Zimmer kollega írja nekünk itt a kis közös kis csacsogónkban, hogy hallotta végre a Majkától a Csúran Cseppen című dalt a kereskedelmi rádiójába, ugye cenzorázva, csúnya szavakat kisipolva, kiszkretselve, ugye lement így, hát... Hogy úgy mondja, hiányzott ez még mindegy falat kenyérni a kereskedelmi rádiózásnak. Most már eddig az alapszabályokat is fölrúgják, és akkor most már, ami eddig nem ment ez, hogyha most már egy picikét bátran megmutatja valamelyik politikai oldalnak a keménységet, akkor lerakja cenzúrázva. Én azt szeretném kérdezni, hogy például a fantasztikus nócák, amik mondjuk nagyjából 20 éve mindenféle kormányon szembenek, azok miért nem mehettek le soha tehát? És akkor én azt eszembe, hogy akkor ki lesz a következő, aki felkészül Varga Irén?

tényleg nagy eszve, csak egy gondolat, hogy bizonyos, hogy elismerem, hogy bazat nagy marketinges a csávó. Szeretnék mondani, milyen bátor csávó. Én dolgoztam vele együtt, higgyétek el, nem az.

Na, de közben hadd köszönjük is a István urat is, aki már itt füle levett, hogy van végre műsorom. Hang nélkül lehet tudni, hogy te vagy, hát meg igazán örülök. Azért remélem, az sem baj, hogyha van hang. Na de, nézzünk némi humorkodást, vicceskedést.

Nem megy a férfi az orvoshoz, azt mondja, a doktor úr, segítsen rajtam, élente nem tudok aludni még altatóval se, így nappal mindig olyan álmos vagyok, hogy elbóbiskolok a munka közben, a főnököm azt mondta, ki fog rúgnom, még egyszer elmerek aludni. Se baj, azt mondja, van itt egy bivaly erős altató, ebből menjen be egyet lepekvés előtt, és minden egyes lesz. Altató, tehát kicsit elgondolkodik a csávó. Hazamegy, lepekvés előtt bevesz két pirulát, ahelyett, hogy egyet lett volna be tutira menjen. Reggel frissen ébred elmegy a munkába, a főnök úr soha többé nem fog aludni munka közben, hogy ennek örülök, de hol voltam múlt héten. Hát igen, azért nem mindegy, az adagolás, ugye ez nagyon fontos tudni. Akkor néhány növi, ja, ez még arra van, hogy elégedetlen vendég az étteremben, hogy a pincér, ez az étel ehetetlen híve, ide a szakácsot, teljesen felesleges uram, ő se tudja megenni. Úgyhogy ezekkel nagyon figyelkezni kell. Na, középkorú férfi ülsz nagyon szomorúan a bárban, előtte jó nagy pohár ital, de nem nyúl hozzá. Idő múlva oda megy hozzá nagy darab kövér kamionsofőr, fölkapja a borrat, megissza. Szerencsétlen fiszka meg elsírja magát, azt mondja a kamionos, ne arra, hogy öregem, ez csak trépa volt, rendelek egy másikat, mire másik, nem kell, nem azért sírok. Mondja, hát reggel késve érkeztem be, kirúgtak. Aztán megyek vissza a parkolóban, nézd meg, ellopták a kocsimat. Hazamegyek nagy nezenére, ott állom a feleségem egy másik férfival az ágyban, nekó határoztam, hogy itt leszek most már öngyilkos, elég volt. Erre maga mi csinál? Megissza a mérgezett sört. Hát igen, ugye én van, amikor változnak az érzés cunamik. Na de az elcsináltak ilyeneket, talán nem egyetek én mérgezett sört. Én valami barackosat iszom, de ezek finom. Na. Steven Carrett a folytatásban jön a muzsika. And mama, we said stay. Csak itt a Super DJ Radio-ban.

Minden most ezen a kellemetesen jó kedvet kívánok! Hallgassatok a Super DJ Rádiót, benne pedig Boris Kárt halljátok képen. Ingyen már is oldunk tovább. Remélem, mit tett Dennis Bilé van. Na meg a muzsika. Hát kérem, jön a Desert Rose.

SMS számunk 0-70-45-95-95-95-ös és van Boriszkás mobil, ami a bulikra teljesen megfelelő, hívni rendezvényre, hangosításra, ilyesmire, akár szervezés ügyileg 0-32-19-48-07 állok szíves rendelkedésetekre. Kicsit megint csak morogni kell, és tudom, hogy rengeteget beszélek a mávról, és talán már páran unjátok, de annyi minden történik ott velem, hogy ez ilyen hihetetlen. Az egyik dolog, hogy a menetrendet azt úgy változtatgatják, hogy nem nagyon jelzik, hogy változni fog. Most éppen nem abban mentem bele, hogy elment hamarabb, hanem hogy később jött, csak éppen a csatlakozást szúrták el. Viszont a tegnap este ismételten sikerült egy 30 perces késésben nyelnem. És hát még jó, hogy függetlenként dolgozom egy cégnél éjszaka, mert egyébként szerintem munkaerőként már valószínűleg elzavartak volna. Lényeg az, hogy 15 perc késéssel indult, és mire ideért a vonat, akkor a 15 percből lett fél óra. Na most a nagyobbik baj az, hogy ők folyamatosan 15 perc késésnek mondták. Tehát az utolsó negyed órát már nem mondták, hogy annyival többet fog késni a történet. Tehát azért szerintem picikét szemétség. Én azt gondolom, hogy lehetne ezt úgy is csinálni, hogy akkor meg kell mondani a frankót, késik, ennyi, erre számítsál, ez van, de ne így csinálj ezt. Köszönöm szépen! Inkább menjünk a folyópartra, abban nem lesz valami, mert nem szó megoldás, Sidney Samson után szabadon, ez a Riverside.

Hát a Kárnyi Kolabár azért nem a 40 fokos, de 31 fokot már így is összehoztunk, úgyhogy első fokú riasztás zivatarra, és első fokú figyelmeztetés is zivatarra. Fontos az idő, viszont meleg szeles nyári időre mindenképpen számíthatunk, maradjon a nyári ruha, mert hogy mindenütt megerősödik, így délután a felhőzet. Az országban kevés csapadék elején az előfordult a térségben, élénk és erős lesz a nyugati a szél, itt is érezhető ez. Fokozódik a nappali felmelegedés, 31 Celsius fokot lehet mérni az ország legnagyobb részén. Úgyhogy ez mindenféleképpen így alakul. Na most hidegfront töri meg viszont szerdán ezt a melegetést, mert a szerdán majd kisebb esőzáporok helyenként előfordulhatnak, és északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk majd holnap. Csütörtökön zápor csak elvétve fordulhat elő, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fokot mérhetünk majd. Pénteken többfelé érnénk lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő. Ez nyereg, azt gondolom, hogy igazi nyár van. A orvos meteorológusok figyelmeztetnek, hogy kedden, bár frontmentes az időjárás, a többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak is lehetünk. Tessék erősíteni immunrendszerünket, fogyasszunk sok-sok friss gyümölcsöt. Közlekedési meteorológia: kedden az ország nagy részén élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Ne hagyjunk továbbra se gyereket, idős emberet, házi állatot tűzön napon álló lezárt parkoló járműve még rövid időre se. Pollenek, hát ezek szeretik, a gombák nagyon szeretik ezt az időjárást, aztán a hárs, csalánfélék, utifűg, lólom, bácsifűg, félés van a levegőben, ezt nem tessék védekezni. A balcsinál gyakran lesz élénkerés, nyugati a szél, az UV-sugárzás 10-16 óra között nagyon erős lesz, ezért gondoskodjunk a megfelelő bőrvédelemről. Vissza a mérséket, 23 szerdő szokos a balcsinál, kellemes időjárás. Már várom a jövő hetet, mert azt egy kicsit megnézem, mit csinál a Balaton. Itt a Ghost Rider DJ Pásztor úrral.

Na, kedves rádiónéző gyerekek! 14:39 frissítés szerint az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autócsomó pontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél leálló sávot elfoglalják a sérült járművek. Ezzel mindenképpen számoljatok, ott kicsit nehézkes a közlekedés. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kárcsúzás miatt lezártak egy sávot. Mind a két helyen 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor torlónak a járművek. Lajos Mizse és Kecskemét között egyébként szalakolatot javítanak. A 73-as és 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, ezért a torlódás szintén 1 vagy 2 kilométer között is növekszik. Az ellenkező oldalon a Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt lezártak egy sávot. A torlódás ott már nagyon hosszú, 6-7 kilométeres, az érintett szakaszon hosszabb menetidővel számoljatok. A 44-es főúton Csaba csűdnél fölborult egy vontatott személyautó, a 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Miskolc belterületén korábban kigyulladt egy jó kamion, a 3-as főúton a 186-os kilométernél a Zsolcai kapunál a külső sávot lezárták, várhatóan a holnapi nap folyamán a műszaki mentésig csak egy sávon haladott a forgalom. A 52-es főúton Fülöp szállás és Solc között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben félpályás lezárások és erős forgalom miatt mindkét irányban tolódásra készüljetek. Na, aztán a Magyar Közút útdíj üzletág hír szerint 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdet az M6-os autópálya Iván Dárda és az ország határ közötti szakaszra. Ugye ez azt jelenti, hogy az érintett 2,5 kilométeres hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében egyelőre nem lesz szükség útdíj bevallásra, a viszonylati jeggyel sem pedig a fedélzeti eszközzel közlekedő járművek esetében. Na, reméljük, hogy ez jó hír, ki tudja, mi lesz ebből. Egy a lényeg, hogy legyenek balesetek, Boriszkára, szép lányokra, kerekvilágra mindenkire vigyázzatok, mert hazavárnak mindenkinek persze oda is, ahova elindult. Egy kedvencem érkezik, Horax a remixben, és egy kicsit az elszállósak közül Max Beth jöjjön, ez pedig

Na kérem szépen, Gémkapét anyája, szíves figyelmünk, mert Felvidéken Hámali Dani úr kocsmológiailag, jó Isten tartsa meg a szokását, a jókat mond róla, Tótgyarmatra kell találni, ugye Szlovánki Dármati járásban található kultúrás szerencse barlak Balassa gyarmat határában, az egykori határállomást tovább erődítették, így egy komor hangulatú játéktelen kocsma jött létre, ahonnan nehéz meglátni a kiútot, pedig ugye persze van több is. Soha ennyi adminisztrációs teher nem kísérte még azt, hogy egy kósos sört kértem, de a frissen csapott 73-as aranypálcánét megérte. A kísér ideg, de modern és tiszta belső teret leginkább a pultos hölgy korrektsége tölti meg, valamint az emberekkel, akik a hangulat javítását jól megcélozza egy-egy távolabb játékgép öröm újongás, és Szlovákiában ugye lehet, amikor ideiglenesen megfeje a masinát egy-egy szerencselovag. Bet is lehet dohányozni, de a légtechnika jól elbánik a füsttel. Az Ipoly mindkét partját képviselő közönség nem meglepő módon inkább a játékkal van elfoglalva, olykor türelmetlenül is lugdossák a gépeket, lugdossák a 100 eurósokat a pultos órára váltó pénz kell, lassabban apadnak le a nullák a bankokról. Hát igen, ez is belefér a dologba, itt aztán tényleg megállt az élet, egy fényképet láttam egy ilyen igazi a berakású lambériás épületet. Ettől függetlenül hozva a 80-as évek feelinget várna, úgyhogy dohányozni és játékgépezni is lehet, úgyhogy ezért aztán pusztán már csak ezért is ajánlom szíves figyelmetekbe Hámori Dani találatát, a Game Cafét Tótgyarmaton. De tudjátok, fogyasztatok ma is felelősséggel. Nem sokára a Boris Kopp, itt pedig jön már így Jason Bass, és csak kicsit mondjuk úgy, hogy vokalizálunk, hogy jobban tetszik, jön a Real Loud, lélekkel a folytatás.

hajna vajna közben, Hanná Gábor úrnak már, nem tudom, akkor nem volt adásban, a kisfoszki szörözőt már megénekeltem, de természetesen nincsen akadályom, hogy legközelebb ezt is ismételten górcső alá vegyük. Jó kis lengyel sörözők, azok mindig nagyon jók, viszont itt jóféle kis Boris Kópot szerettem volna mondani.

július 7-e, horoszkóp, kosokkal az élén. Könnyen előfordulhat, hogy régi sérelem egy gyerekkorból hozott reakció került előtérben, ne válaszolj azonnal minden helyzet, egy rövid szünet most többet érhet, mint akár egy indulatos magyarázat. Hú, de sok embernek meg kéne ezt fogadnia. Bikák! A Neptunusz retrográd időszaka arra hívja fel a figyelmet, hogy ne söpöld félre azt, ami régóta nyomaszt, csak mert nehéz pontos szavakat találni. Egy álom, egy váratlan emlék, hogy egy erős megérzés is segíthet. Na de jó. Ikreg azt mondja, hogy lehet, hogy rájössz egy cél, amelyért eddig lelkesedtél, mert nem ugyanúgy pontos számodra, vagy egy közösségben nem érzed magad olyan szabadnak, mint korábban. A mai felismerés később sokkal bátrabb irányváltást készített elő. Rákok! Talán túl sokáig próbáltál megfelelni egy olyan elvárásnak, amely már nem tükrözi azt, amire vágysz. Ma ne az alapján mérd magad, mit várnak tőled mások, hanem az alapján mi ad valódi belső biztonságot. Oroszlán! Drága Leo, könnyen lehet, hogy egy korábbi elképzelésedről kiderül, inkább vágykép volt, mint akár valódi terv. Egy őszinte beszélgetés vagy inspiráló gondolat ma új irányt mutathat neked is. Szűz! Na, a valaki viselkedése felidézhet benned egy régi félelmet, mert nem biztos, hogy jelen helyzet valóban ugyanarról szól, mint a múlt. A tisztán látás most nem gyors válaszokból, hanem türelmes önvizsgálatból születik. Mérlegek! A Neptunusz retrográd időszaka segíthet felismerni, hol idealizáltál valakit, vagy hol vártál olyan megoldást egy kapcsolattal, ami valójában neked kellene megadnod magadnak, már az is sokat jelenthet, ha végre kimondod magadnak. Mire van szükséged neked, Skorpió? Elképzelhető, hogy túl sok feladatot próbálsz egyedül kézben tartani, miközben egyre kevésbé figyelsz arra, mire lenne szükséged ahhoz, hogy jól érezd magad, egy régi fárasztó rutin elengedése több energiát adhat, mint ezt hinnéd. Nyilasok! Lehet, hogy egy vágyadhoz túlságosan ragaszkodtál, vagy olyan visszajelzést vártál valakitől, amelyet nem tudsz megadni. Ma engedd meg magadnak, hogy ne tökéletesen, hanem szabadon fejezd ki azt, amit érzel. Bakmin Boriszka, családi ügyek, régi emlékek, vagy az otthonoddal kapcsolatos kérdések kerülhetnek előtérbe, a mai energia segített felismerni, milyen mintákat hozol magaddal a múltból, és melyek azok, amelyek már nem szolgálnak téged. És mire jó? Nem kell minden régi történetet újraélni ahhoz, hogy megértsd a hatását, néha elég, ha másképpen reagálsz egy helyzetben, mint régen tetted volna. Ez az apró változás majd hosszabb távon felszabadítva le. Tehát eddig csak egysőt írtam, most így a kettőt értem. A szélzást, köszi, vízöntő, de nem lehet. A Neptunusz retrográd időszaka segített tisztában látni, hol mondtál igent akkor is, amikor inkább nem ezt szerettél volna, egy őszinte mégis nyugodt mondat ma sokkal többet oldhat fel, mint egy hosszú-hosszú magyarázat. Végül ugye, de nem utolsó, soha vagy mondani szokása, hall a horoszkópja, az kérem szépen így szól. Talán rájössz, hogy valamit azért tartasz fontosnak, mert régen azt tanultad, ettől leszel elég jó, vagy szerethető. Nem kell bizonyítanod senkinek az értékét, minél inkább hiszel magadban, annál inkább könnyebben hozol döntéseket. Így van, döntéseket érdemes meghozni, amikor könnyen mennek. Az, amivel nem foglalkozol, csak a jó fognak teljesülni, na meg persze természetesen hallgatni minket minden időben.

Kérem szépen, Brazíliában sok minden található, most éppen vesztes a foci csapat is. Ajde gondos vagyok, na. Viszont közösségi házként találhatok ott a 8000 eldobott üvegből épített otthon. Bizony, a brazíliai itt a Maracá szigetén a Praia do Sossego partszakaszán egy apa és egy lánya, hát bizony különleges házat épített, falaihoz több mint 8000 eldobott üveget használtak be, Edna Dantas szocioökológiai edukátorként, lánya pedig Mária Gabriele Dantas divatproducerként dolgozik. Amikor 2019-ben a szigetre költöztek, hamar szembesültek azzal, mennyi hulladék halmozódik fel a természeti területeken. Hát ugye ezt nem lehet csak úgy annyiba hagyni, mit is lehetne csinálni. Hát kérem szépen, különösen az üveg jelentett ugye gondot, mert ez sok helyen nehezebb begyűjteni és újra hasznosítani, mint más csomagoló anyagokat. Elkezdtek házat építeni, tehát belőle 2020 májusában kezdődött, és nagyjából két évig tartott, nagyjából egy házépítés is addig tart egyébként. Nem volt szponzori támogatás, a helyi közösség segítségére támaszkodtak, vállalkozások, szállodák, környékbeliek, turisták is részt vettek az üvegek gyűjtésében. A neve Casa de Sal lett, vagyis a sóháza. A név ugye nem véletlen, a hagyományos üveg alapanyag között homok, szóda és mészkő szerepel. Az üvegeket nem egyszerűen dekorációnak használták, a technika a biokonstrukcióhoz kapcsolódik, vagyis olyan építészeti szemléletet, amely természetes újrahasznosított vagy helyben elérhető anyagokkal dolgozik. A beáramló természetes fény az üvegfalakon keresztül színes ólomüveghez hasonló hangulatot teremt. Az építkezés első hónapjai nem voltak egyszerűek egyébként. Nehéz volt, mert ideiglenes helyen kellett élni hozzá. A munka nagy része kézzel készült, csak kevés szakmai segítséggel. Mégis végigvitték a terhez egyébként. A házban nem csak az az érdekes, hogy felépült, hanem az is, hogy mire használják. Ugyanígy bemutatók a beszélgetésekre, közösségi eseményekre, divatprogramokkal is lehet látni, és látogatókat is fogad. Érdekes dolgok ezeket, érdekes dolgok megcsinálni. Azért bizok benne, annyi szakmai segítség mindenképpen volt, nem is statikusan, ugye biztosra állítja ezt a kis házik.

felveszem, hogy mindig 0-70-45-95-95-95-ös, és persze Boriszkás buli hívós, szülőnapra, esküvőre, nagybulira, kisbulira, bármire, nyugodtan tessék engem keresni, 0-32-19-48-07 a telefonszám, itt pedig Gyuta Kerem a folytatásban, ez a Black Jack.

Most jó tanács, hogyha kertekben megtelepednek ugye a kullancsok, milyen növényekkel lehet őket egészen kellemesen elriasztani. Például itt van a levendula, az illóolajt taszítják a rabarokat, így érdemes a kert különböző pontján elhelyezni őket, hogy távoltatsák a nem kívánatos élősködőket ettől. Aztán ugye a büdöskákat nagyon nem szeretünk, viszont ha ültetünk büdöskét a kert peremére, vagy a bejárat közelébe, így hatékonyan tudod megvédeni a környezetedet, bizony, úgyhogy esztétikus választás is. A rozmarin például, tudjátok, az illóolaja erősítő növény védelmező hatását, és még a növény alapú étrendet is kellemes kiegészítés nyújt. Úgyhogy tújim van, mondhatnám így is. Aztán citromfű bizony. A növényi teákat is felhasználhatjuk a leveleit, így gyors hatású tulajdonságait kihasználva még több oldalára segíthet az egészségünk megőrzésében például. Aztán ugye fokhagyma, amit nagyon szeretünk, elijeszti a kullancsokat, a talajban élő más kártevők ellen is hatékony, állítok vakond ellen is jó. A növények, akik a metélő petezsem névre hallgatnak, na ők a telepített erős természetes védekezésükkel friss metélő petezselmet is mindig kéznél tudhatunk vele a konyhában, ami szintén nagyon finom. Lila bazsalikon, tudjátok-e, különleges aromája nem csak ételeinket édesíti meg, de a kedden való elhelyezése is segíti a kullancsok távol tartását, és végül a szúnyogűzőfű, nincsenek ékezetek. Illatanyagai különösen egy melegebb nap után kiemelkedően hatékonyak, így érdemes olyan helyekre ültetni őket, ahol a családban a legtöbb időt tölti. De milyen lehet a szúnyogízű? Fű. Nem tudom, ez biztos a szúnyogűző, és az biztos, hogy ez a Super DJ Rádió, benne pedig a Boriszka. Így a Marco Liszt pedig a Hardy szívű felvétel a folytatásban.

egyébként, hogy nagy piásokat sem szeretek, a szúnyogok meg a kullancsok, hát igen, meg kevés a vér az alkoholukba, szokás mondani. Egyébként nekem tényleg nem szeretek, hogy nem azért a nagy piás vagyok, hanem szerintem a vérem olyan, hogy rám száll, megszagol, azt megy tovább, hála Istennek. De rajtam a közelemben mindenkit halálra csípnek, hogyha jönnek.

1889 éve született Árpád házi Szent Erzsébet ezen a napon. Aztán 1886 éve Budán megszületett János Zsigmond Erdély fejedelem, II. János néven Magyarország választott királya volt ő. 47 éve halt meg Báró Weckheim Béla, aki 1975-ben a választások lebonyolítás alatt volt Magyarország miniszterelnöke. 454 éve II. Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt a Jagelló dinasztia férfi ága. 2019 éve született Fényes Elek közgazdasági statisztikai és földrajzi író, az MTA tagja. 192 éve született Angster József, hazánk egyik legjelentősebb orgona építője. 166 éve született Gustav Mahler, cseh osztrák zeneszerző és karmester, aki ugye Budapestben is élt és dolgozott is ott sokáig. 165 éve született Nettie Stevens genetikus, az egyik első amerikai nő, akit elismertek tudományos munkájáért, felfedezte és leírta az XY-kromoszóma rendszert, ma is így tanítják. 139 éve született Marc Chagall, orosz zsidó származású francia festőművész, és 132 éve született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült ugye mozgó televíziós közvetítést adnia. Sokan nem tudják ezt, pedig viszont nagyon fontos dolog, és rá is emlékszünk ma.

Az a szöveg, ami kettő lábasöréssel ért gazdát, aztán a magyar sláger lett végül Varga Miklós. Énekével szerintem a legtöbbet ismerte. És ebből kicsit, hogy Martin Miller Transimax, az pedig hát mi lenne más, mint a jó kis Európa, csak egy picit másképpen.

Akkor mondanám, hogy kit hallhattok még. Kukori bácsi 16 órától érkezik majd, és hozza üzeneket, és 20 órától Zsolti jön majd után. Úgyhogy érdemes lesz hallgatodok a Super DJ Rádiót, egyébként is minden időben.

Kukori úr már ugye elhelyezkedett a háttérbe. Hú, nem tudom, hallgat engem a kollega, de van neki egy viccem, egy ilyen paradigma mentes, mondhatnánk úgy, hogy katekizmus jellegű. Baromfi udvarba kiskakas kerül, ez így megvan, szokványos élethelyzet. És a kiskakas mondjuk úgy erőteljesen vérbő, minden tyúkot meghág, de hát nem elég a baromfi ködvöző ortasztó nagy hágás, hanem rákattan a pulykákra, a kacsákra, megy végig a két lábúakon sorban. Öreg kakas, mondjuk úgy a profi, öreg és profi, sokat látott kakas, mint ugye Kukori bácsi. Óva inti ettől, ne csináld ezt, fiam, rossz vége lesz ennek. De hát nem hallgat a kiskakas, mert ugye a kiskakasok mindig ilyenek, hogy nem hallgatnak az öregre. Hanem aztán egyszer, a kiskakas nem találják sehol, el van tűnve. Nagy nezen megtalálják a személy dombon, lábbal fölfele mozdulatlanul fekszik. Fölötte meg kesejük köröznek. Oda megy hozzá indigálódva. Az öreg Kukori, azt mondja a kakas. Hát ott fiam, ez lett a vége, nem hallgattál rám a sok szexnek, mi lett a vége? Körösnek körülötted a kesejük, meg fölötted a sok-sok dögmadár. Erre azt mondja a fiatak, kusoljál már, mindjárt leszállnak. Ez csak olyan csillagozottan, dőlbetűvel, ezt nem kell tudni. Itt meg a szémán, a mennyiben is a no-hop szállam.

Péter Dánával és a Barangával köszönöm meg a figyelmeteket, természetesen hallgassatok a Kukorimestert is, ajánlom szíves figyelmetekbe a kollégát is, jó szórakozást kívánok a műsorához, és persze lehetek ma is jobbak, mint én, ma sem lesz ez nehéz, a Boriszkát hallottatok az elmúlt két órában. Sziasztok!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hívják,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hát csodálatosan szép napot kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Először is szeretném megköszönni kedves Boriskának ezt a fantasztikus adását. A vége felé tudtam igazán bekapcsolódni, mert az őszinteségem jellemez általában, hogy hát megszunnyadtam, majdnem lekéstem az adásról, de már itt vagyok, és már úgy néz ki, hogy magamhoz is tértem. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis Kultafalku Malasztúr. Érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. Én Kukori bácsi vagyok, aki megpróbál szórakoztatni benneteket az elkövetkezendő két órában. Hát a jó pülelést! És majd vigyázz a többit szóban! És a Safri Duo szól, és a Y Coupe.

a Viberen már bejelentkezett nagyon sok kedves hallgató. Itt van például Isa István és családja. Kellemes délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Örülünk neked, hogy oly gyorsan visszatértél. Az Isa családi jelen már a tegnaptól vártunk. Csodás délutánt kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen. És akkor itt van a kedves ünnepelt Hetero Zoli barátom. Ő is írt nekem, szia Zeus kádját megjárt és görög nevét titkoló bá, jó adást kívánok ezen a fontos napon. Hát igen, igen, egyem azt a busa fejedet. Mennyi lettél Batman? Ja, még csak 40. Hát igen, igen, nem sokára majd kapsz tőlem is egy köszöntést, meg még egy párat. Legyél kitartó. Aki a pálinkát nem szerető barátom, csikém, Zotya! És hát itt van kedves Csillag Otto is. Itt meg már egy másik csillag, aki már alig várt a Kukori bácsi. Tehát köszönöm, kedves Csillag Otto, örülök, hogy itt vagy. És hát itt van velünk Csörgő Zsolt Zsoca is. Hello, Kukori bácsi! Hát szervusz, Zsoca! Remélem az eprős palacsinta már elfogyott, mert megroblik ebben a melegben. Hát igen, igen. Nagy ölelésem mindannyiótoknak, kellemes fülelést. Most hát nem csak a Zotya nem akar a földön járni, de Júlia sem. Ezt a Napoleon Bulvár éneki nekünk pillanatokon belül itt a Super DJ Rádióban.

És tiszteltem, kedves kolléga, Szakmári Zoli barátom, örülök, hogy hallgatsz, legalábbis bízom benne. Hát igen, a lemez általában meg szokott ugrani, hogyha valami akadályt talál a tű. Jó pürelés, szervusz barátom.

Na ez az, de szeretem látni, mikor olyan gyönyörű mozgásod van, kedves Zotya. Örülök, hogy a kedvedre deríthettem a kellemes zenéket. Hát a te stílusodnak megfelelő kellemes zenéket fogok is játszani, természetesen, hogy azért érezd a törődést. Hát igen, ez a Napoleon Bulvár és a csodálatos hang, Vince Victoria.

megzatja. Most pedig egy lirikus dal következik Izrael Kamakavivótól. Hát bizony, ejtőzünk egy kicsikét, kedves szuperek!

Remélem mindenki nagyon jól van, és most egy kicsikét relaxáljatok, készüljetek a pörgő zenékre, hiszen a Super DJ Rádió, tudjátok, emlékeket ébresztünk, és hát nem csak emlékeket, hanem jelen pillanatokat is. Élvezzük az életet, ki tudja, meddig lehet.

Képzeld, most ott vagyunk a tengerparton, és ott a Duna partján nézed a remek művet. És közben rágyújtasz a csodálatos öngyújtóval.

Ja, és még nem is meséltem, kedves hallgatók, hogy hát hála a jó égnek sikerült elmenni idén már Görögországba egy kicsikét pihenni. És hát Heterő Zori barátom is ott volt, akinek ma ünnepeljük a szület.

0: Szép majmocska. Hát igen, igen, hát ezért is fog kapni 24-én, 25-én, 26-án, mind a három nap. DJ Simon elég rendesen tőlünk majd. Meg lesz az osztás, nincs elfelejtve. És igen, igen, jön egy kis promó és megyünk tovább.
1: Százszázalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
0: És akkor kedves hetero Zoli, Kukori bácsi, küldeni neked ezt a dalt a születésnapod alkalmából. Kívánom, hogy minimum még ugyanennyit egészségben, boldogságban és szeretetben élje meg. És hát rengeteget nevessünk, szórakozzunk, bulizzunk. Jó egészségben. Kedves Zolikám, sok boldog születésnapot!

És megérkezett a Viberre kedves Mihalovics József is. Szia Gábor, picit bekuk. Hát mi az, hogy picit? Hát ezért kemény dorgálás lesz majd, kérem tisztelettel. Hát milyen dolog ez? Hát mindjárt hazamegyek. Szép napot kívánok, jó fülelést!

kívánok még ugyanennyit jó egészségben, boldogságban és szeretetben. És megyünk egy kis promóval tovább, és utána DJ Simon is küldött néked egy dalt. Hát és figyeljed, mert kegyetlen jó lesz majd. Az előadó az pedig az Army of Lovers és az Izraelizm. Szevasz, atya! Ez DJ Simon.

És képzeljétek, főnök úr is bejelentkezett a Viberen. Itt van, kérem szépen, Dr. Tom. Szia, Kukori bácsi, kellemes napot kívánok neked. Ugyanezt kívánom, kedves dokikám, néked is. Kellemes fülelést kívánok.

Egészségedre, Zsóca, és kedves Zoltán, néked is nagyon egészségedre. Hát ez a DJ Simon, ezt tud valamit, ugye? Neki is megmutatjuk majd, amit alkottam a Dunaparton.

És bejelentkezett Viberen Varga József is. Szia, szia, Kóta, jelen jó adást kívánunk. Szeretném üdvözölni DJ Simont, ha lehet. Köszönöm a beolvasást. Remélem tudja, kiről van szó. Hát az a helyzet, hogy nem igazán hallgatja az adásomat, mert úton van, és hát ő vidéken lakik ott Svédországban. Nem igazán hallja, de hát majd biztos el fogja kérni. És akkor jöjjön a Neoton, hisz hazai vizekre evezünk a medvetánzdal. Hát így tudom elképzelni Hetero Zoli barátomat, mikor dancinggel egy pár pálinka után és pár sárga nedű után. Szevasz, atya! Yeah.

magunkkal. Kezit csókolom annak a csinos hölgynek melletted, József. Kellemes fülelést mindannyiótoknak.

0: egyet valamit. Kedves József, ez nagyon jó képer, mindketten mosolyogtok, és ez csodás dolog a mai világban. Köszönöm, hogy itt vagytok és hallgattok.
1: Ahogy én járom, járd a táncod velem.
0: És remélem, Zotya barátom és minden Super DJ Rádió hallgató mosolyog. Hát mosolyogjatok.

Ugye, milyen maraton a munka, hát ez hihetetlen. Remélem már a legtöbben otthon ejtőztök, pihentek, és úgy hallgatjátok a Super DJ rádiót. De aki dolgozik, annak pedig azt kívánom teljesen hamar. De biztos vagyok benne, hamar fog telni, hogyha hallgattok minket. Jó fülelést mindenkinek!

Hát a következő dallal külpöldre kell hát mennünk. A négyes vágányra érkezik majd a zenekar, az előadó. És akkor hallgassuk, figyeljünk, füleljünk!

Baby can hold you.

És igen, igen, Varga József azt írja, köszönöm szépen, aranyos vagy, lassan 7 éve együtt, de még mindig úgy szeretem, mint amikor először megláttam. Hát kívánom, hogy még legalább 5x7 évig legyetek együtt jó egészségben, boldogságban és szeretetben.

És Viberembe jelentkezett, kedves Bagyesz is. Szia Kukori bácsi, Bagyesz a hegesztő is jelent Csorvásról. Üdvözöllek téged és minden háttérfülelő műsorvezetőt és a hallgatókat is. Legyen mindenkinek szép napja. Hát ugyanezt kívánom én is neked, érezd jól magadat, kellemes fülelést, kedves Bagyesz, és örülök, hogy itt vagy. És megérkezett, nekem azt írja ki, hogy ismerete, elnézést, üdvözlet a hallgatóknak, szép napot Kukori úr, fülelés, hallgatás. Hát kellemes fülelés, kellemes hallgatást kívánok.

használni, ha lehetséges. És hát akkor következzék a 80-as évek nagy-nagy sztárja, Zoltán Erika. Ugye, heterozali. Túl szexi. Oh yeah. Ahogy Simon mondaná.

Kedves Zatyikám, meséld el, hogy milyen gyümölcsből készített párlatot ittál ma már? Csak úgy így a fülembe, tudod, ez csak így négy fő között, tudod?

És megérkezett a Viberre kedves Rumi György is. Hali-hali, rossz fém jelen, nyitott fülekkel ülök a teraszon, csináld a jobbnál jobb zenéket. Tehát köszönöm szépen, hogy itt vagy, kedves György, és kellemes fülelést kívánok néked is, érezd jól magadat. És már is megyünk tovább, beveszünk külföldi vizekre. Geo de Silva következik itt a Super DJ Rádióban.

Seda. Hát igen, ismét Zotya kedvenc együttese. Ez a Hermes House Band.

én inkább maradok továbbra is lelkes amatőr, és akkor lehet ütni, vágni, popozni. Hát gyerünk, gyerünk! Ez a Super DJ Rádió. Emlékeket ébresztünk, bizony, bizony!

És hogy simogasson bennünket a napsugár, a következő dal előadója a Dolly-ról. Vissza a 80-as években, gyerünk!

megy vissza a helyi sörbárba meccset nézni. Hát jó szurkolást kívánok, de ilyenkor vigyázzatok, mert melegben még jobban olvad az aszfalt. És hát az a csapat nyeljen, akinek szurkoltok. Én a jó pocira szavazok.

Igen, ez nagyon biztató, ez a július. A két fiam is júliusban született. Hát igen, igen. Jó felhozata. Na, jó van, kedves hetero Zoli, ezt most nem rád értettem? Jaj, jó lelek csibész. Mi van, szuperek? Mi van veletek? Semmi? Hát nem ismeritek a Viber számot? Hát akkor elmondom. 0670 45 95 995. Zaklassátok a műsorvezető, hisz nagyon szereti. Hát törődjetek vele.

Kedves Mihalovics József, Józsikám, hát most hallottam, hogy a bárba, ahova mentek, kifogyott a sörös ballony. Valamit vigyél magaddal, ha inni akarsz. Na, most ismét külföldre megyünk, kedves hallgatóim, szóljon a Bad Boys Blue. És hát az ikonikus daluk, hát mi más jöhetne eredetiben? You're a woman.

Jó van, József életjelt adott magáról. Kizárt dolog, sör mindig van, akkor is, ha nincs. Hát így van, kedves egészségetekre és jó szurkulást!

Hát kedves Bagyesz, jól teszed! Egészségedre! Na Kokkori bácsi, ilyen jó zenéj, de most már én is iszok egy fröccsöt. Egészségedre! Köszönöm szépen a tiedre is! Így ad azt a finom nedűt! Megérdemled!

És bizony benne, hogy Varga József erre a dalra fölkérte párját, és éppen most lágyan ejtőznek erre a zenére. Hát bizony, úgy volt szép, úgy volt jó, úgy van jó. Most pedig ismét hazajövünk, szóljon a bikini, a dal címe pedig Legyek jó, de miért pont mindig én legyek a jó?

Igen, jó, kellemes ruhadarab a bikini, de én a monokinit jobban szeretem. De a bikini is nagyon ott van a toppon, persze. Hát igen, csodás műveket készít a párad, kedves Varga József, hát én már láttam, bizony, és már szoktam figyelni az oldalát is. És most egy kicsikét ismét külföldre megyünk, de utána jövünk ismét haza. Most Luis Fonsi következik, és az első La Culpa.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Alex Guesta következik itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi Csűri Csaba jelentek a hanganyagokat és stílusokat egészen 18 óráig.

hazai vizekre kanyarodunk. Josh és Jutta következik, Zakatol a szívem. Ezt a dalt Varga József küldené Verdes Andea részére, Imádlak kicsim jeligével. És még a GBL is dübörög. Hát az nem tudom, az valami betegség lehet, az a GBL. Tudom, tudom, csak viccültem. Jó reggelt, Kótaj! Hát köszönöm szépen, kedi csokolom! És a Tencsike is bejelentkezett a Viberen, aztán hát megint kiment a szöszke fejecskémbe, hogy négytől csűrőt csavarod. Na a lényeg, hogy itt vagyok. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Tencsike is bejelentkezik, bár én még a kilométereket csűröm csavarom, de már úton hazafelé. Tevsépségre vigyázni, legyen sima az aszfalt, és hát tudod, mindenkit hazavárnak. Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Pucsika, Encsike, csokkolom, Encsike!

0: A külföldre megyünk, kedves hallgatóim, a Trance és az Ottaván közös produkciója következik, a DISCO, itt a Super DJ Rádióban.
1: Check it out. Give me a D,
2: D.
1: Give me a I,
2: I.
1: Give me a S,
2: S.
1: Give me a C,
2: C.
1: Give me a O,
2: O.

Ne nézegessünk, hanem az utat figyeljük. Csokolom. Pusszantás. A fülünk a pályán, szemünk.

Kukori bácsi nagyon crazy, oh yeah! Ahogy Simon mondaná, templár! Ó, az a svéd yeti, de jó, hogy nem hal!

lepetett a víz, sok-sok kókuszpálmát láttam. Lányok jöttek, felém jöttek, a vakító napsugárban. Jöjjön a Pago Pago! A Neoton familiától, itt a Super DJ Rádióban.

munkának, hát akkor pihenjetek és hallgassátok a jobbnál jobb zenéket. Erre itt van a Super DJ Rádió, tudjátok, emlékeket ébresztünk.

Ezen kívül majd még később lesz egy Neoton dal, az az én kedvencem. Bizony, bizony. Arra volt egy régi nóta, de hát azt most nem mesélhetem el.

0: megjött a legfőbb kritikusom is, itt van Laci bácsi, Dr. Oetker, hát tiszteletem, ide tetszett találni. Na mi lesz a menü, tessék mondani. Halljam, igen, itt a logopédusom, persze, bekaptam már kávicsot a nyelvem alá, ha már porzik a torkom. És már is ismét külföldi vizekre vezünk, szóljon a Florida és a Hola! Nem vigyorog a kultúrát, az szórakozik, kezeket a magasba, gyerünk, Miss Bully van!
1: All right.

Hát kedves Varga József, ebben rutinos vagyok, mert szerencsére ilyen nincsen, írtad, hogy mint kutyára a bolha, hát a kutyámra mindig rakunk a nyakába ilyen csöppöt, és akkor nem lesz bolha. Bocsi, bocsi, feldobtad a labdát, nálunk van a labda. Mihalovics József már elment a bárba, és ott buliznak a labdára, meg aszfaltoznak.

0: Hát most jön egy kis promó, és utána melleslegen leszünk keresztve, ugyanis Sabrina következik. Itt a Super DJ Rádióban. Ó, de jó volna. Nem, nyami.
1: Super DJ Rádió. Neked szó.

Na és végre, nagyon szorásra Laci bácsi elmondta a mai menüt. Csirke, paprikás, penne tészta, paradicsom saláta és tejfölös uborka saláta. Oj, de király, Laci bácsi, ez így sorban. Jó étvágyatot kívánok hozzá. Már megérte, hogy ide evett a penész. Szevasz!

Nem tudom, fiatalok ki emlékszik ezekre a videódiszkos korszakokra, és mikor a fejünk ilyen ritmusra járt, mikor néztük a monitort, meg hát inkább a párunkat, akikkel éppen ott voltunk akkor, de hát azért ott, na, hogy is mondjam, hát de tudjátok. De ha nem tudjátok, majd egyszer megmutatom.

nem, Laci bácsi, nem tudsz a szamamon fogni, mert a logopédus néni nem engedi. És akkor megyünk tovább ismét egy ikonikus együttessel, a Modern Talking-gal, és a Sotting Star című daluk következik itt a Super DJ rádióban.

És a Viberre megérkezett Imre Csaba is. Szia, szuper zenei bajorkorbász grill közben és szülinapon. Hát a születésnaposnak boldog születésnapot kívánok, jó egészségben, boldogságban és szeretetben még vagy 100 évet. Szervusz Csaba, érezd jól magad, kellemes fülelést!

kinek örömére, kinek bánatára, már csak fél órát kell kibírnotok velem. És majd 20 órától érkezik hozzátok Zsolti remek műsorával, de addig is, ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót, és már is következik Panda Boys és Lux előadása.

És igen, igen, képzeljétek, mi történt, már hallgat DJ Simon, de hát már lemaradtál a szuper dalokról, kedves barátom, de az a helyzet, hogy Varga József üdvözöl, DJ Simon, kérte, hogy adjam át neked, hát akkor most sikerült. És hát persze Hetero Zoli barátunk is üdvözöl téged, DJ Simon. Nagyon szépen köszöni a dalt, amit küldtél neki. A többit majd 24-én megkapod. Lazán. Lazán a Super DJ rádióban. És lazán fogunk bedobni a mezencét.

Képzeld el, kedves DJ Simon, Hetero Zoli úgy örült a dalodnak, mint egy liter pálinkának. Jaj, most kummantottam!

Tudod, kedves József, az a helyzet, hogy öreg ember már nem rakéta, de a memóriája még rendben van. D.I.S.C.O.

erre várjátok gombot, ilyen üzenetet még nem kaptam. Hát szívet melengető üzenet jött Heteros Zoli barátomtól. Azt írja, hogy kész van. Nagyon szuper az adás. Jaj, hogy nyelom a hangodat. Jaj, örülök neki, hogy jól érzed magad. Ezt szerettem volna. És tudod, te vagy az öcsikém. DJ Simon is üdvözöl, Zalikám.

üzeni a hetero, hogy te nem hetero vagy, hanem halláskáros után. Na jó van, hazai vizekre elvezünk, szóljon Neoton Família, és kedvenc dalom, a Margaréta!

0: rosszul mondtam, nem hallás, hanem vallás károsult.
1: Úgy szeretek élni.
0: Bizony, bizony, úgy szeretek.

Ay, ay, ay, ay, ay. DJ Simon, csak egyet kérdezek, nem akarsz bejönni adásba? Mert itt nagyon akarják már, hogy maradjak, de hát az igazság, hogy kitérnek a családomnál a hitükből, ha már valláskáros útrakról van szó. Ezt kérdezem, kedves DJ Simon, nem jönnél be 18 órától?

Na, jó van, kedves hallgatók, egy pár perccel tovább maradok. Lássátok, milyen vagyok. Majd valahogy kimagyarázom. Hát tudjátok, értetek mindent. De azért sokáig nem tudok maradni. Megértések ezeket. Előre is köszönöm. Logopédus Laci bácsi Vendel. Már is következik a White Feeling itt a Super DJ Rádióban. Bentoltől.

Hát igen, igen, kedves DJ Simon, csak azt tudom mondani, hogy Varga József mindig hallgat téged, és te meg nem akarod megismerni. Hát igen, igen, ilyen az élet. Hát jó, persze ezer dologra kell figyelnie, és már ő se fiatal.

Hát elhiszem, hogy nehéz így a varratokat húzni. Hát tudom, milyen az a hegesztés. Hát bizony-bizony, kedves bagyesz, de hát figyelj, a tepsi épségedre vigyázz, de a fröccs után, na, hát mi a dolog?

Na jó van, kedves hallgatóim, 19 óráig maradok veletek, meggyőztetek, de ha elmentek, akkor megtalálok benneteket. Megtalálok! Jó fülelés, kedves szuperek, bulizzatok velem, és Zotyával, és DJ Simonnal, így hallgatólagosan. És Encsikével, és a többiekkel, és az Izsa családdal, és mindenkivel, Laci bácsival. Hát akkor bulizzunk!

my Benedict Caress. Ez az, még plusz egy óra jó kedv, így munka is jobban telik, hát teljen hamar, és vigyázz magad a szemed az úton legyen, kellemes fülelést, látom, sofőr vagy, jó egészséget, és kellemes fülelést!

csodás helyeken jársz, Karesz. Vigyázz magadra. Legyen sima az aszfalt, és tudod, mindenkit hazavárnak. Kellemes fülelést.

2009-es autópályán. Mazsi is most ott nyaral a kedves nővérénél Németországban. Hát csodálatos helyek vannak ott is, de hát a hazánkban is. Jó utat, vigyázz magadra! És már is külföldi vizekre evezünk, most nem gumikeréken, hanem húzzuk meg az evező lapátot. Amanda Lear, az az érdekes hangú hölgy következik.

Jó, hát kedves Magyesz, ezt próbáld meg a házi sárkának elmondani. Jaj, jaj! De aranyos vagy, köszönöm.

itt is lesz jó 24-én, 25-én, 26-án majd a közönség találkozó, mert így legalább jobb lesz a kontakt a kedves hallgatókkal, mert bízom benne, hogy minél többen ott lesztek, kedves hallgatók, a Super DJ Rádió találkozón. A promo az mindjárt következik majd ezután, dal után. Minél többen legyetek ott, mert máskülönben kegyetlen világ lesz.

0: Na hát a fő kritikusom már beszólt megint, Laci bácsi. Azt mondta, hogy nagyon jó beszélsz, csak így tovább, nem őzöl, meg ez, meg az, meg az. Köszönöm szépen, szép a kiejtés, nyalom a hangodat. És már is megyünk tovább a promóval, hát gyerünk, gyerünk, jelentkezzetek a közönség találkozóra, és buli lesz. You're listening to Super DJ
1: Radio! 2026. július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.
1: Super DJ Rádió. És már is jön Lion Ross és a Fantasy itt a Super DJ Rádióban.

Heteron Zoli barátom, most figyelj! Nem cigarettú bú, hanem valami más. A boldog színnapot, te csibész!

Szerettem volna látni az arcodat, kedves heterozói barátom. Tudod, ölelés. Sok boldogot, még ugyanennyit, jó egészségben, boldogságban és szeretetben.

És már is következik a Disco DJ-s és a Bee Gees előadása itt a Super DJ Rádióban. Kellemes fülelést mindenkinek, és hát mint tudjátok, vala 19 óráig vagyok veletek, 20 órától pedig érkezik majd Zsolti hozzátok remek zenével, műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót

Érzékenyek vagytok. A Viber számunk 0670459595. Zaklassátok a műsorvezetőt, mert hát nagyon igényli. Hát persze, persze. És már is következik a kerozin és a béka király.

Kedves fiatalok! Fiatal szerelem! Ezt énekli nekünk a Happy Gang! Itt a Super DJ Rádióban, és tudjátok, emlékeket ébresztünk. Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket egészen 19 óráig. 20 órától pedig Zsolti érkezik hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

ahogy DJ és Uci barátom mondaná, mi van veletek, semmi? Hát nem látom a kezeket, lábakat a magasba, hát mi van, szuperek? Hunyadunk, hunyadunk! Hát gyerünk, gyerünk!

Nem baj, Hugicsám, örülök, hogy itt vagy, egy csokollal később lellek. Egészséget, boldogságot, és persze mindenkinek jó zenéket. Szervusz, Hugicsám, üdvözlök!

nem semmi, milyen bátor DJ Simon énekli nekem, hogy álva borozok egy éjjel át. Ez nem semmi, majd kíváncsi leszek, majd figyelni fogom. A vázák májában vannak pakoltatva egyébként.

Patlaci bácsi is beszól, vittek és vidámak vagyunk, reggelig bírom. Na, azt megnézném, Laci bácsi, de majd a logopédus küldöm neked.

Na mi van veletek? Semmi? Hát mi van, heterókám? Hol vagy? Eltűntél, mint szürke szamára ködbe. Hát mi újság van? Hát milyen dolog ez? Na jó van, egy kis nyugalmat kívánok én. Ezt fogja énekelni a Neutron Família itt a Super DJ Rádióban.

Ez pedig már fancy, kedves hallgatóim, itt a Super DJ Rádióban. Hát, kedves Varga József, az az igazság, hogy a héten már nem igazán, esetleg talán holnap, de ez azon múlik, hogy el tudom végezni még a dolgaimat, mert rengeteg dolgom van, és ilyenkor, mikor szabad időm van, csak akkor tudom elvégezni. Hát ez minden annak a függvénye, hogy doki előtt be tudok-e holnap jönni 16 órától. Nem tudom 100%-ra ígérni.

az igazság, hogy az apáca ruha alatt megnézném, mi van. Jaj, nem szóltam. Come on, come on, ha, ha. Come on, come on everybody. Hoppá, hoppá. Kicsirigó, gyerünk, gyerünk. Come on, come on.

Remélem, Hetero Zoliba, látom, nem vagy még messze a fülettől. Mert a következő dalt majd neked küldik, majd elmondom, hogy kicsoda, és hogy mi a dal, és ki énekli. Ugye milyen szépen mondtam? F to the A.

Kicsike, te elfogult vagy, kedves. Aranyos vagy. Köszönöm. Megtisztelsz. És hát a következő dalt Hugicán küldeni neked, kedves hetero Zoli, születésnapod alkalmával. Az előadó a Bagosi Brothers Company, és a dal címe pedig olyan ő. Hát fogad szeretettel Hugicánktól, Zatya, öcsikém. Jaj, olyan szépen mondtam.

Ez pedig már a Baltimore és Harold Faltermeyer. Tarzan Boy!

Ó, mikor a rakéta még nem öreg ember volt. Azok a régi szép idők. Tarzan boy. És már is következik a szerelem első vérig. Star Riders és Ági.

Hát én már eleget fizettem, aranybarátom. Oh yeah! Ölelésem! Kapsz majd a pofádra! DJ Simon!

Nem basi, Mikém, az a lényeg, hogy mi tudjuk, hogy miről beszélünk. A többi nem számít. De szerintem ők is kapizsgálják. Hát ők szuperek.

Most akkor csak DJ Simon elmondanám neked, hogy a hetero Zoli egy olyan szép rózsaszín pólós képet mutatott rólad. Ha én ezt a klubban elmesélem.

köszönetképpen, amiért olyan szép számot küldtél neki, nagyon élvezte. De azt nem mondom el, hogy mit mondott Réa.

Bizony, az Izsa család már elbúcsúzott tőlem. Köszönjük a szuper műsort és a hosszabbítást. Én köszönöm, hogy kibírtatok, kedves Izsa család. Legyen szép az estétek, és mindenkinek, és 20 órától fogadjátok Zsoltit nagy-nagy szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy kitesz magáért. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ rádiót. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalku malaszt úr. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra. Én Kukori bácsi voltam vagyok, és remélem még egy kis ideig leszek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok és kibírtatok. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztattam benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Már csak a búcsúzó dalom maradt hátra, Daniel Figelgőtől elmegyek. Hát, hogy mikor jövök, az biztos, hogy napkelte felől számítsatok reám, de hogy mikor, az kérdés. Köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer. Szép estét mindenkinek, hallgassátok a Super DJ rádiót, és tudjátok, emlékeket ébresztünk. És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságot. Hát igen, a DJ Simon üzenete heterozoinak. Gondolom azt mondta, hogy pont ezt a zenét hallgatta a Pride-on. Én köszönöm, hogy vagytok nekem, és csodálatosan szép estét mindenkinek. Sziasztok! És maradjatok a Super DJ rádióval!

0: És köszönöm, hogy itt voltatok velem Kótajról és a világ minden részéről, Németországból, Törökországból, Amerikából, Hollandiából. Imádás van mindannyieknek, és a világ minden tájáról hallgassátok a Super DJ Rádiót. És tudjátok, emlékeket ébresztünk. Kukori bácsi meg elég rendesen. Tudjátok, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat ezerrel. Jöjjön Dányi Fegelgő, elmegyek. Sziasztok, szép estét mindenkinek! És 20 órától fogadjátok Zsoltit nagy-nagy szeretettel.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: az a nap.
1: Hát kedves Rumi György, szerinted ha én ott leszek, biztos lesz ilyen hangulat. Mert ha nem, akkor teszek róla. Hajrá, szuperek! Köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, hasonló jókat, szépet nektek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

into time or space.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsoltit halljátok. És hát tudjátok, hogyha kedv van, ugye akkor én ilyenkor mindig este 20 órától jövök hozzátok, és hozom nektek a 90-es évek nagyszerű bulizós zenéjét. És hát ugye a lehetőség ott van nektek megint, hogyha rám írtok akárhol is, ugye kérhetitek kedvenc zenéiteket, nagyon szívesen le fogom játszani a kért muzsikákat. Na de hogyha úgy alakulna, hogy nem kértek zenét, akkor én azt elkönyvelem úgy, hogy meg vagytok elégedve a zenei összeállítással. Egyébként igyekeztem ma is nagyszerű zenéket hoztam, csemegéket, olyan sláger zenéket is hoztam egyébként, ami mondjuk úgy, hogy még nem hallgattuk rongyosra, de olyat is hoztam, amit már igen rongyosra hallgattuk, de még mindig van rajta mit hallgatni, és vannak csemegék, ahogy ígértem. És hát tudjátok, hogy van nekünk egy Viberünk, ha jöttök Viberre, és ugye ott írtok, ott kéritek a zenét, én biztos, hogy legelsőnek ott fogom látni, és ugye figyelek mindig, és hogyha én látom a kért témát, akkor én fogok jelezni, válaszolni fogok, és már is mondom nektek a Viber számunkat, 36-os 70 45 95 99 5 a vége. Nos, hát Fater már is írta nekem, hogy jó zenélést minden szupernek. Hát Fater, köszönöm szépen a jó kívánságot, tehát ugye szép estét kívánsz, és hát csemegézünk, igen. Fater, én minden jót kívánok neked, és nagyon remélem, hogy ott vagy a garázsban, ahol hangosan dübörög a zene. Aztán is a István barátom, ő is írt már nekem, ugye, és ő azt írja, csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család nagyon örül, hogy itt vagy, és már vártunk, mert mint ahogy még mondtam, a jóból sosem elég. Hát István, igyekszem, mindig igyekszem, és közben kedves Bianca is velünk tart a Super DJ Rádióval, akit én üdvözlök, és Bianca már nem először van velünk, ugye? Hát Bianca, én azt mondom neked, hogy tarts velem mindig, de nem csak velem, hanem a kollégákkal is. A Super DJ Rádió, ugye, a legeslegjobb rádió, ami csak létezik. És a gyerekek, megint úgy leszek, hogy kevés dumával, tehát keveset fogok beszélni, viszont nagyon-nagyon jó zenéket fogtok hallani. Hát jó szórakozást kívánok mindenkinek, induljon a mandula!

Hát gyerekek, én elárulom nektek, amit nem is gondolnátok, ez itt a Bad Boys Blue együttes, csak hát ugye ez nem egy 80-as évekbeli kiadás, hanem egy 90-es évekbeli. Közben Imre Csaba azt írja nekem, hogy ők is jelentkeznek Pilismarótról, szép estét, imádjuk a zenédet. Hát Csaba, nagyon örülök, hogy tetszik a zeném. Egyébként neked is mondom, hogy nagyon-nagyon sok zenéből válogatom össze a műsort, és még amit el szeretnék árulni. Pilismarótról vagy, én meg onnét körülbelül 15 kilométerre, tehát nagyon közel vagyunk egymáshoz. Encsike is itt van, hello, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű szép estét kívánok neked és mindenkinek. Szeretettel és persze nagyon kellemes a zenehallgatást, neked pedig jó adást kívánok, puszcsika Encsike. Hát Encsike, köszönöm szépen, én ugyanezeket a jókat kívánom neked. És hát ugye, Fater azt mondja, hogy jó zenélést minden szupernek, én meg azt mondom, Fater, hogy neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást kívánok, és örülnék, hogyha kérnél zenét, mert te nem is tudsz gyenge muzsikát kérni, csak is a jókat.

Hát gyerekek, ez csak a mesében lehet igaz. Szabó Gáboréknál még a kutyák is, vagyis a kutya is beindult a jó zenére. Nagyon jó, szia Gábor!

Hát gyerekek, közben Pater azt mondja, vagyis azt írja, hogy őszintén megvallja, ma nem is készült kérésre, meg általában sem, amúgy rám bízza, hogy hát nem is tudom, inkább nem olvasom, hanem azt írja, hogy Ivan fotonovella, bármi különlegességet szívesen hallgatna, akkor Fater, figyelj csak!

0: És hát gyerekek, közben Gyula barátom is megérkezett, aki azt írja, hogy szia, jó adást kívánok, buli van. Hát igen, Gyula, nálunk mindig buli van. Itt a Super DJ Rádion mindig buli és buli van.
1: Hey chico, hey chico, hey chico.

És hát gyerekek, én már is mondom nektek, hogy ez itt a Magic Afar együttes. Na de közben Baranyi Gabi azt mondja, vagyis azt írja, nosza szép estét minden szuper gangsternek, szuperek a dallamok, nagy pacsi, paternak küldök én is valamit, hát pater figyelj, körülbelül, hát most nem számolom meg, de körülbelül 1 millió doboz soproni sört küld neked, Baranyi Gabi. Tudom, hogy nem fogsz megsértődni, és el fogod fogadni, 100%, hogy elfogadod, mert hát ugye a soproniaknak a soproni az jár. És hát ugye a szlogán pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt, mákos tészta zsebbe, jó fülelést, hát Baranyi Gabi, köszönjük szépen, és neked is nagyon-nagyon jó fülelést kívánok, én jó magam.

Hát gyerekek, közben én elárulom nektek, hogy ezt a zenét Paternak küldte Baranyi Gabi. Egyébként köszönöm, Gabi, hogy kértél, mert hát nekem is bejött ez a muzsika, és ugye így magamtól nem nagyon játszottam volna le. Viszont Messengeren Liza írja, hogy szia, halizlak, hát Liza, nagyon szép estét és jó hallgatózást kívánok neked!

Hát gyerekek, én nagyon biztos vagyok benne, hogy amikor meghallottátok a hölgy hangját, akkor már tudtátok, hogy Amanda Leary énekel nekünk, és hát ugye a zene címe Bip Bip, nagyon-nagyon muzsika, ugye, és azért Amanda Learynek sok-sok jó zenét lehet köszönni.

Nos hát gyerekek, közben kedves Mónika is csatlakozott hozzánk a Super DJ Rádióhoz, és azt írja nekem: szia Zsolti, én is csatlakozom a többi szuper hallgatóhoz. Neked köszönhetem, hogy megtaláltam a tökéletes dalt férjemnek a házassági évfordulónkra, amit pár hete játszottál. Köszi még egyszer. Hát Mónika, nagyon örülök, hogy egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen... mi ez, ugye? Játszom egy zenét, és te kiválasztod házassági évfordulóra. Hát nem tudom, ez nem szerencsének, inkább megtiszteltetésnek veszem, hogy azt a zenét választottad, amit én lejátszottam. És hát Gyule a Masterboy együttes név felkapja fejét, és azt mondja, hogy ez egy nagy zene. Hát Gyula, egyébként elmondom neked, hogy itt a Super DJ Rádión mindig nagy zene szó.

És a gyerekek, egy kis őrület is jön itt a Super DJ Rádión, mert Szabó Gábor azt írja, hogy egy kis magyar hard rock vagy rock and roll, és ugye rám bízza, hát figyelj Gábor, őrület, fekszem az ágyon, a zene címe, és hogy melyik együttes játsza, az meglep.

Hát gyerekek, ez a zene volt itt. A fekszem az ágyon, és azért azt elmondom nektek, hogy ezt a zenét a háztartási rock and roll együttes játszotta, és azért érdemes őket fölkeresni, mert nagyon-nagyon sok jó zenéjük van. Viszont a következőkben egy nagyon-nagyon régi zenét fogok játszani, és akinek játszom, Bianca, Ten Sharptól fogom játszani a Jó című dalt. Már csak azért is, mert ez egy olyan muzsika, amire nagyon-nagyon sokat táncoltam én valamikor annak idején, és hát szeretném neki megmutatni, mert gondolom, hogy ő inkább ilyen kellemesebb zenéket szeret, úgyhogy szóljon Biancának a muzsika.

Hát gyerekek, közben ugye egy kicsit hallgattam, mert hát én is élvezem a zenét veletek, ugye mindig van nálam olyan, hogy egy fél óra tiszta zene, olyankor azért úgy szól a zene, ahogy imádjuk. Nos, hát Baranyi Gabi azt mondja, Baranyi Gábor, hogy egy Dion Dixon zenét hallgassunk meg, már csak azért is, hogy a hangfalakat tesztelni tudjuk. Nos, hát Gabi, figyelj, ez már neked szól, ez Dion Dixon

Hát gyerekek, ez aztán az őrület, és ugye The Audition zene. Amúgy azt is el tudnám képzelni, hogy esetleg egy ilyen zenei összeállítással jövök hozzátok, vagy akár rock zenével, vagy bármivel, csak jó legyen, na meg jól szóljon. Na de ugye hát a műsoridő az nagyon-nagyon fogy, úgyhogy én ezt a The Audition zenei stílus már félre is rakom, és maradok a 90-es éveknél.

Hát, hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a műsort, ami ugye a 90-es évek zenéről szólt. Hát remélem, hogy tudtam olyan zenéket is játszani, amiket már nagyon-nagyon régen hallottatok, vagy mondjuk olyat, amit még nem hallottatok. Velem legközelebb vasárnap fogtok találkozni, ugye már akkor a 80-as évekkel fogok jönni. Hát kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó pihenést, akik melózni mennek holnap, azoknak kevés munkát kívánok, akik még éjjel is dolgoznak, azoknak azt kívánom, hogy hát minél előbb teljen el az éjszaka, és menjetek haza pihenni. Akik még továbbra is hallgatják a műsort, azoknak ugye jó hallgatózást kívánok. Sziasztok, jó ét nektek! Right thing, put it on.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Straight up.
3: DJ Rapóta.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

I'm the D-E-V-I-L, the devil. I'm the D-E-V-I-L.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu.
1: Try me out, please baby, try me out. Just take a chance on me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out. I'll be the girl for you, honey.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu
1: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.